0: vége van, mint mondanám, ha viszont nem van tőle, akkor azért felkeltődik.
1: Na, akkor szóval,
0: mert a